0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehallok.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Pszillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: At 14:06 on the 4th of December 1945, five U.S. Navy bombers took off from Fort Lauderdale, Florida. They were never seen again. This is the legend of Flight 19.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok!
2: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szép

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.
9: És most korrigálnék valamit. Lunkos is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Oh, dieses, die, die?
1: Yeah!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: This generation rules the nation with version.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek. She's crazy like a fool.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. XIL-lel. A

dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
2: Bami, mi bananas, best bananas in the world. Come by me bananas.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Bitang Jó Rádió. A hang, ami elér.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: hozhatod, Taubi? Hopcsika, hintlto!
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Jó,
4: te
3: nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
5: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
6: Így jó lesz.
7: Ha felkészültél,
8: még több zene!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: feszeget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Eurodance Mania.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

should follow.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, gyűjtsd a ruhát, szép a ruhát. Mi szél hozott, mondd szállás, mi vajon a szíved terve?

Hello, hello, hölgyekrök, ez itt a Bitangyó Rádió, benne pedig már a fafejű, fafejű Pinoki, egészen úszra, ugye ez itt a Slágerek 45-ös fordulaton. Ugye múlt héten kicsikét szűkölködtem veletek, hiszen ugye két adásom is elmaradt, ugye múlt héten hétfőn és szerdán. Kicsikét gyengekedtem, ledöntött valami vírusféle, erősebb volt, mint én, de jelentmálasan visszatértem. Ez itt a Bitangyó Rádió, bitangyoradio.com. Benne pedig ugye már pörög a slágerek, 45-ös forradalom, ugye egy órával, illetve két órával később a szokott időhöz képest, hiszen ugye már nem lesz Little Lion, és nem akartam ugye üres lokat hagyni ugye meg 2 órában. És érkezik majd 20 órától Seal és a Rockvillám. Szóval kezdődjük a műsor jól ismert a muzsikál, ugye hiszen ha hétfő, ugye akkor pedig nem más, mint a Love Deluxe sláger 79-ből, és a Here Come the Sun, The Game, vagyis így van a hang újra és újra. Hát persze, hogy így van az a hang újra és újra, minden hétfőn. 79, úgy egy Requiem muzsika Tucé Józsi barátom emlékére, hiszen neki volt az a nyitó muzsikája minden diszkó, ugye ebben kezdődött annak idején. Love Deluxe és a Here Come the Sun, The Game. Így van a hang újra és újra. Mindez 2026. Augusztus 17-én, hétfőn.

Ugye a hétvégén ismételten barangoltam Gazsa barátommal egy piacon, ahol képzett kezdes kopazza barátom, egyszer csak jött velem szembe az az igazi tucai mikrofon. Gyerekek, bontatlan állapotban jött velem szembe a mikrofon. Nem is értem, hogy ilyenkor 50 év után, 60 év után hogy jön szembe az emberrel egy ilyen bontatlan, originált állapotú mikrofon. Hát, nem bírtam otthagyni. Most éppen ezt használom egyébként, amolyan teszt jelleggel. Volt már belőle kettő egyébként, de ez valahogy mégis másképpen szól, úgy hallom. Szóval bitangyarádió.com, benne Love Deluxe és a Here Come the Sound Again.

Ugye kérem szépen, Londonban közel 30-hoz járunk hőmérsékletileg, legalábbis még így este 5 óra környék, hisz, hogy itt egy órával kevesebb van, mint hogy ott Magyarországon. De nekem ez a hőmérséklet is már igazából meghaladja az én tűrőképességemet, hiszen nagyon melegnek érzem. Főleg itt van a tetőtérben, aztán kérem szépen háromszorosan legalábbis. Nekem is tetszik egyébként. Lassan összön minden, ami kell az igazi rekviemadáshoz, kérem szépen. No, Love Deluxe is a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra és újra. Love Deluxe.

Ugye, kedves kopaszbarátok, volt nekünk egy másik úgymond közös muzsikánk, ami ugye szintén kötető Tucé Józsi barátunkhoz, és ezt kérem szépen, már nem más, mint a francia hölgy, Madeleine Kane. Chachepas.

Ugye a legendás, a 80-as években járunk, ugye Madeleine Kane kislemezzel, halemez játszó korongján. Ez a Chopin. Egy úgy Franciaországból. Chopin. Ugye ma két adással várunk benneteket, ugye ez az első egészen úszág, ugye a slágereken 45-es fordulaton. Ugye aztán engem követ majd 20-órától jól megszokott menetrend szerint, ugye. 20-órától Szíl és a Rockvillám. Ugye Little Lion ugye a héten szabadságon van. Sasapá. No, köszönöm szépen, bütangyorádió.com, egy rádió határok nélkül benne, tehát a Fafio Pinocchio egészen 20-ig, persze, hát majdnem eltévezettem, csak 18-ig, és ugye hétfő van is ilyen, hogy az én időm ugye az 16-18-ig szokott lenni, de ma hátrább jöttem 2 órával. Na, akkor gyerünk, kérem szépen, rázzuk meg! Robin Rez, Fit Leila Kay, a kis kedvenc, a kis svéd szexbomba, Leila Kay. And Robin Rez. With a face like this for your delight. Got to get.

Egyébként, hogy a hölgy feltűnt, hogy a Dr. Albán Hello Africa című slágerében is. Aztán persze, hogy jött a saját a szóló karrierre, Leila K. néven. Robin Rez, featuring Leila K. és a Got to Get a Bütöngerádában 89-ben járunk, hogy itt hagytuk abba, hogy egy két héttel ezelőtt.

Ja, van nekünk egy megújult weboldalunk, a cím persze változatlan, bitangyoradio.com. Gyere te is, nézd fel hozzánk! Látogass el a podcast menüpontunkba, hallgass vissza régi adásokat! Igyekszem minél több adást feltölteni mindenki által, benyújtott adásaiból. Szóval egy rádió határok nélkül az a Bitangyó Rádió. Szóval bitangyoradio.com, podcast menüpont, meg annyi régebbi adás. Visszahallgathatok, kérem szépen. Vannak hírek, érdekesek a nagyvilágból. Robin Rez és Leila K. 89 és a Got to Get.

Egy műsorra minden hétfőben kérdekesség, hogy csak is kizolog, eme 2 órában 7 incses, felkettek is, ezek pörögnek. 45-ös fordulat, innen persze a műsor a cím és a slágerek 45-ös fordulaton. Yeah! Benne a 49ers és a Touch Me.

Egyébként az igazatom megvan, hogy fantasztikus érzés az, amikor az ember beáll a lemezjátszók mögé, és újra éli, kérem szépen, a múltját. Nagyjából hasonló érzés volt 1981-ben, amikor ugye először a lemezjátszók mögé állattam, és kiálltam, kérem szépen, a közönség elé. Kicsikét persze más volt, hiszen ott volt ugye közvetlen kontakt a hallgatók, illetve a diszkóban jelenlévőkkel. Kicsikét más lett, mint a rádiózás, ugye? Szóval nekünk egy chatfalunk a bitangyoradio.com. A legvégén találta egy chatfüleskára rákattintva, be lehet hozzánk kerülni a chatfalra, kérem szépen. Már aki persze arra érdemes, ezt hozzáteszem. Aki nem, az bizony kívül marad, hiszen kívül tágasabb tartja a mondás. Na, akkor nézzünk körül mi csak a chatfalunkon, hiszen velünk van kiváló kollégám Roni. Az előbb itt volt velünk Little Lion is. Itt van a két robotunk, kérem szépen, Bobby és R2D2, itt van a szép erdélyből Bubu barátom, és persze a háttérben Melinda kedvese, Bubuné. Itt van a csámpás, a Rozi. Itt van egy másik nagy zenei szakértő, Dutyi Dili. A Facebook kedvence, vagy éppen kedveltje. Itt van a Kata, itt van a Liza. Itt van a Nefertit, és megjött végre az én kedves kis barátom, Szürke Kisegérát. Hol a francba volt el egész eddig? Legközelebb találkozunk, agyonváglak, Isten bizony. És persze a sort a legvégére az én kedvesem, na, már jó megkeveredtem. Tehát a sor végre az én szerelmem, kedvesem, Zorka látható. Na figyelj, kedvesem, megjött a Kisegér. Hát kisgyerek, van hozzáállt egy történetem. Képzeld el, hogy volt vagy van, nem tudom egyelőre még eldönteni. A szobámban volt egy idegen betolakodó, aki rátámadt az én kekszecskémre. Mármint estidőben, mikor én éppen aludtam. Én kis naív csináltam neki egy kis egércsapdát, mondom, hát ha lesz nekem egy privát szürke kisegerem. De egyelőre még nincsen privát szürke kisegerem, úgyhogy egyelőre magányosan töltögetem a szobámban a napot. Na szóval. Van egy sejtésem, bár lehet, hogy elköltözött, megunta a kekszen való élést a szürke kisegér, és tovább állt a szomszédhoz, hogy éppen lement az alattam lévő szomszédokhoz. Pedig már kezdtem, hogy lesz nekem egy saját beállított külön szürke kisegerem. De hát ez van. Ember tervez, ugye sors végez. Na figyelj, ott a kedvenc számod a 69. Ez a French Kiss, vagyis a francia csók, és a Honesty 69.

Úgyhogy kedves szürkékességére barátom, maradtál te nekem, mint szürkeminenciás baráta. Nem cseréltelek, lelátod. Csak azt mondják, az igazi. Ah. Honesty 69. French Kiss.

Na kérem szépen, bitangyorradio.com, vagyis egy rádió attrak nélkül benne, tehát az elmúlt néhány percben ugye a French Kiss és a Harness 69. Egy kicsit dalamosabb muzsika kérem szépen, hiszen ez már egy Dieter Bohlen szerzemény, mit is váratnénk tőle? Az előadó pedig nem más, mint a holland hölgy, Caroline Müller, vagyis Cici Kecs. Hát a baby. I need your love. Hát baby, szükségem van a szerelmedre. Hát gyere és szeresse. Cici Kecs.

kiség, rájöttem, mi volt a probléma egyébként szerintem. Hogy látom, te igazából az egérre szoktál bukni. Akarom mondani, a sajtra szoktál bukni. Nekem nem volt itt olyan sajtom, én ugye kekszetettem be neki csapdákép. Lehet, hogy váltanom kell szerintem sajtra, hát a sajtra jobban ráizgul. Szóval mit hangja a rádió? CC Catch! Baby, I need your love!

89-ben járunk ugye egy Dieter Evo ellenőr szerzeményi, hát előtt még nem esett a holland hölgy Caroline Müller, vagyis CC Catch. Baby, I need your love, vagyis baby, szükségem van a szerelmedre, gyere és szeress, Bitangyó Rádió.com.

a diszkó királynő, Amanda Lear. Rengeteg pletyka keringett ugye a hölgyről, hogy egyáltalán nem is hölgy, hanem ugye ő férfi, testbe bújtatott nő. Rengeteg orvosi vizsgálaton esett keresztül, ugye mire megjött a tény, meglapítás, hogy bizony, ő pedig egy valódi hölgy. Amanda Lear és a Fall of Me a Bitongyó Rádióban. Na, halló, most akkor álljunk egy pillanatra. Azt mondja nekem a Pit barátom, hogy az egér nem eszi meg a sajtot. Kedves kisegér, légy szíves, áruld el nekem, az egér megeszi a sajtot? Vagy a sajt eszi meg az egeret?

0: Szóval, kedves hallgatók, aki tudja válaszolni meg a kérdésetet, vagy az én kérdésemet, hiszen a nagy kérdés.
1: Kedves feleséges úr!
2: Mi volt a kérdés?
0: Tehát kérem szépen, a kérdés a következő.
2: Mi volt a kérdés?
0: Az egér megeszi-e a sajtot? De ugye legfőképp válom a választ a hivatalos szemétől, maga Szürke Kisegértől. Hiszen ki tudna jobban a választ, mint maga az illetékes, kérdezi szépen, a Szürke Kisegér.

Azt mondja, kopasz csak a éhese. Az enyém az éhes lehetett, mert megette a kekszemet, a kis szemét. '89-ben járunk, ugye, kérem szépen, a Diszkó Királyán és űre kiadott a lemez, kérem szépen, ez nem volt más, mint Amanda Lear és a Follow Me, vagyis Kövess Engem. Hát egy bizony, kérem szépen, a 80-as évek vége fele ugye volt három úriember az Egyesült Királyságban, akik igazából uralták az egész zenei piacot. Stock, Aitken, Waterman volt a három úriember, akik meg annyi dalt írtak és meg annyi eladott fit juttattak, kérem szépen, a listák élére. És a közönség kedvencévé tették. De az éppen most pörgő hölgyet, ugye, aki nem más, mint az ausztrál származású Kylie Minogue. Never too late, vagyis sem késő. Kylie Minogue. Na figyelj, Pete, itt a hivatalos válasz, maga a Szürke Kisegértől azt írta nekem, hogy természetesen szereti a sajtot. Az nem szólt, hogy várjál, és meg is eszed? Akkor halmozod az élvezeteket. Na várj egy kisegér, most választod be azon benne, hogy szereted a sajtot, hogy meg is eszed? Én is szeretem, mondjuk én meg is eszem, mondjuk.

Never too late. Never too late, we still got. Sosem késő. Never too late. Egyes tokét kenne volt erre van a szerzemény az Ausztrál, hogy még nem volt a másod maga, kérem szépen Kylie Minogue a Bitangi Rádióban 1989-ből. Szintén egy fantasztikus hölgy. Egykoron a Gogot női zenekarnak volt az egykori tagja. Az persze itt a szóló karrier. Gogot után, tehát szabadon Belinda Carlisle és a felvétel a La Luna.

Hiszen bármennyire is fáj, kérem szépen az igazság. Ebben a fantasztikus korszakban bizony-bizony szerintem a női előadók uralták a zenei piacot. Belinda Carlisle és a La Luna.

0: Beige. La la luna, la luna. Egy fantasztikus hang. A Gogóz után szabadon Belinda Carlisle, egy pár szólóban. 1989-ben írunk. La Luna szól a sláger. Bütöngő Rádióban. Slágerek 45-ös fordulaton. Benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Majd érkezik Szill és a Rockvillám. La la luna la luna, la luna la luna, Belinda Carlisle. Pam. Pam. Pam.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam.
0: Hát a Wolfikám. Egy lekvárkeverő felvétel. Az előadó Technotronic feat Felli. Pump up the jam.

1989-ben járunk, ugye ez a Technotronic slágere. A Fellivel megerősítve ez a Pump Up the Jam. Amilyen igazi Wolfi-féle felvétel, amilyen igazi nagy lekvár keverő muzsika a Bitangyó rádióban. Slágerek 45-ös fordulaton, benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Benne tehát Technotronic és a Pump Up the Jam. Érkezzék egy legendás hölgy, aki ugye sajnos már nem létezik, nincsen közöttünk. De bizony legenda belengi, kérem szépen az egész világot. Ugye a karrier ennek idején a férjével indult, ugye Ike és Tina Turner néven indult ugye a formáció, aztán ugye később ugye hatalmas viták voltak, aztán ugye külön váltak, aztán el is váltak, így aztán ugye lett csak maga Tina Turner. 89, kérem szépen, ő a Rocknagyi és a felvétel. A the best Tina Turner.

no, no, no. Egy igazi legenda, egy igazi rock legenda, kérem szépen. Janna a karrierje még a férjével indult, ugye Ike és Tina néven. Rengeteg bali övezte, kérem szépen, az együttműködésüket, aztán elváltak. És onnantól kezdve igazából csak ívelt felfelé Tina Turner karrierje. Simply the best. 89. Tina Turner.

Ugye, ha már legendákról beszélünk, érkezzék egy legendás musical. Egy Lloyd Webber-féle musical. És annak persze kiemelkedő betétdala. Meg bizony az egész világot bejárt, a több nyelven elénekelték és sikerre vitték. Persze nem volt vele nehéz dolga senkinek sem. Ugye az éppen most érkező kettősnek, ugye Németországból a Sofia és Uffe kettőse, és jól is, mert musical szerintem, akit mindenki ismerni fog már az elejétől kezdve.

nagy méltán vilekedi musical, kérem szépen az Operaház fantomja. Szinte világ összes egy nyelvén, kérem szépen, sikerre vitték a musicalt. Egy német, a páros, a Sofia Kalkbrenner és Uffe Persson. Phantom of the Opera.

Egy kis kultúra Bitangyó Rádióban, egy fantasztikus musical, és hozzátartozó fantasztikus betétdal, The Phantom of the Opera. Yeah.

Ugye közben egy háttérinfo a Wolfi rajongóknak. Ugye csak halványan és szürkén ugye merem ugye kijelenteni, vagy éppen bemondani, hogy pénteken ugye 20 órától, vagyis utánam érkezik majd Tóth Wolf Attila, szóval csak halkan mondom, és vékonyan, és persze szürkén. Hát én egy francia, hogy aki 88-ban kérdezőben beírta magát a zenetörténelembe a Desireless Voyage című slágerével. Tehát a hölgy Franciaországból Desireless. Egy kis lemezzel, amit játsz a korongján. Desireless.

persze az igazat megvalva közel sem tudott olyan a sikerre törni, mint a Voyage Voyage. Egy szürke kis zene lett belőle, kérem szépen, Desireless lemeze. A lemez játsz a korongján 89-ből. Mondhatnánk, hogy is egy kényező, olyan igazi töltelék zene egyébként. Desireless a Műtangi Rádióban. Egyébként nálam a hölgy olyan igazi egyslágeres, az ugye ebből a bizonyos Voyage című slágerével. Persze volt neki egy másik, ugye a John, ami azért az igazat maga már jóval mérsékeltebb sikert ért el, mint az első a Voyage Voyage. Nem beszélve az éppen mostani felvétel, ami éppen most pörög. Sem tudtam megismételni azt a sikert, mint hogy elérte a Voyage Voyage-zsal. Hogy tehát Desireless a Műtangi Rádióban. Ez itt a slágerek, 45-ös fordulaton, benne a fafejú Pinokio egészen 20 óráig. Aztán pedig érkezik majd 20 órától Seal, és ami jó megszokott, kérem szépen, Rockvillám a Műtangi Rádió műsorában.

női színeket megdobott a úriember, kérdő szépen egészen pontosan Olaszországból Francesco Napoli. Ugye, ennek ő volt, aki énekelt a női színeket megdobott a úriember, kérdő szépen egészen pontosan

L'amore, Francesco Napoli, mit tudom, rádióban. Most pedig, hölgyek, urak, egy kicsikét berokosodunk, hiszen érkezik egy igazi rockbanda, a Wasp. Forever Free, ráadásul egy iglu verzióban, tehát mindörökké szabadon, akár a saspadár, ez hát a Wasp felvétele.

Ugye többször említettem már nektek a különböző műsoraimban, hogy bizony kezdek, hogy ennél kicsikét berokkosod. Ugye ez egyben köszönhetik rá szépen, hogy a kedvesemnek Zorkának. Hiszen ő egy rocker csaj egyébként. Nekem előtt élemezeim szinte talán egy sem volt. Na jó, kivéve az igazi nagy slágereket, mint a Don't Cry, mondjuk a Guns N' Roses-tól.

0: Sarkám szépen, ez a Bitangyó Rádió.
1: Azt a terem buráját, hát így a Lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
0: Hát kisegéri, vigyázz, vigyázz, hiszen sokan vadásznak rád.
1: Azt a terem buráját, hát így a Lukas lakásban nem lehet egeret fogni.

Egyik kicsikét keményebb vonalon mentünk tovább az elmúlt percekben. Ez ott ugye a német Wasp felvétele is a Forever Free.

Hello János, szép estét neked is odafedélzeten! Ez a Bütöngered, benne a Fafejő, Fafejő, Pinocchio egészen úszak, a szerkedik majd a Seal és a Rockvillám.

Black Velvet. Lenne már Szabitangi Rádióban 89 és a Black Velvet. Egy rádió határok nélkül benne a Fafejű, Fafejű, Pinocchio. Benne pedig a slágerek 45-ös fordulaton című műsora. Ugye már hétfő van, ugye 17-e van.

0: Na akkor, kedves szürke kísérgérbarátom, akkor érkezik a felvétel, nevezzük úgy, hogy ez amilyen igazi kakukktojás.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

azért, kedves katonai, nem tudod magad kontrollálni. Többet a háttérben. Sokkal nyugodtabb lenne mindenki, szerintem te is. Cry, soldier, cry. Udo, a Bitangyó Rádióban.

egy fantasztikus felvételen Udo Förgött forgott pontosabban Cry Soldier Cry, vagyis Sírj Katona Sírj. Ez a Udo felvétel a Műtengő Rádióban, egy rádióhatárok nélkül, ugye benne a mai kakukk tojás. Udo Cry Soldier Cry. Hát Kata, szerintem mindenki szeret itt lenni egyébként. De azért figyelünk egymásra. Cry, soldier, cry. We'll be together. Egyesült Királyság, kérem szépen, érkezik egy lovagrenddel kitüntetett a fantasztikus eladó. Ő kérem szépen Sir Ross Stewart a Műtengő Rádióban. És a The Motion Song.

Hát kedves kísérlet, képzeld, most nézem közben. Ez Udo-féle lemez, ugye csak nagy lemezen jelent meg az a felvétel. Összesen 4 darab van eladókrém szépen a világban belőle. 240 euró az ára a lemeznek. Hát jó árba mérik szerintem, majd mind az aranyat.

egy fantasztikus karrier, kérem szépen. Sir Stuart nevéhez fűződik. 89-ben járunk, The Motion Song, ez a dal címe. Sir Stuart.

Ugye őre mindent lehet mondani, csak azt mondja, hogy egy slágeres előadó. Hiszen meg annyi kiváló sláger jelent meg nem szépen évről évre. Kezdve a The Ceiling-el, ugye valamikor 72-ben. Az Elvitorlázom című slágerével debütált annak idején. Hát egész jól sikerült a vitorlázás, nagyon szépen napjainkig is még mindig csak hajókázik. Sir Stuart, a Bitangi Rádióban a 89-es slágere, The Motion Song. Egyesült Királyság, kérem szépen, maradunk még mindig az Egyesült Királyságnál. Érkeznék egy tragikus és sorsú duó, kérem szépen. A dal címe egészen stílszerűen London Nights, vagyis a londoni éjszakákba kalózol el bennünket. A The London Boys.

És itt van, és megjött, nem is éppen a legerősebb állatkrém szépen. Az állatok kavalkádjában Wolfi. Hát hello Wolfi! Mert mint tudjuk, a nyúl a legerősebb állat.

Ugye 96-ban hunytak el autóbalesetben, kérem szépen fönn a hegyekben. Ugye ez a London Boys 2-se, és a London Nights, és a londoni éjszakák a Bütangi Rádióban. Most pedig kérem szépen hozzuk vissza a Rock and Roll-t a Bütangi Rádióba. Bring back rock and roll! London Nights! London Nights! London Nights! Szóval kérem szépen John Spencer! Bring back rock and roll! Hozzuk vissza a rock and roll-t!

0: Bring back rock and roll. Na kérem szépen, bitangyorradio.com.
1: Igenis, feleséges úr.
0: Egy rádió határok nélkül benne a fafejű Pinocchio egészen 20 óráig.

Pappa Vini, Ruzzi Buzzi. Egy kis reggé, kérem szépen. Papa Vini. Ruzzi Buzzi.

0: Papa Vinny a Bütöngő Rádióban. Ez itt a Slágerek, 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora. Egészen úszak a szérkedik, majd a Szill és a Rockvillám. Mert ez a Bütöngő Rádió.
1: Ez örö, ez borotán. Ez örö, ez borotán.

Csodálkozz, hogy a 89-ben felbukkant egy zene. Egy műfaj, mert az egész világ kérem szépen konkrétan megőrült. Hát akkor ünnepeljük kérem szépen ezt a táncot, amelyet úgy hívtak, hogy... Lambada! Celebrate Lambada! Combo!

Ugye közben a chatról megjelent már a következő kettőre műsor kiváló házigazdája, kérem szépen a rock akaratlan királynője, kérem szépen Seal, hiszen úszorától Seal, és a Rockvillában, Bütangő Rádióban.

Kérem szépen egy tánc, mert az egész világ teljesen megbolondult. Ez volt ugye komaféle lambada. Mert persze a különböző kombinációk. Celebrate Lambada. Combo a Bütengi Rádióban 89-ből.

Lipskiss a formáció neve. Szintén egy átrakom szépen erre a fantasztikus lambadas lágerre. pitangyoradio.com. Egy rádió határok nélkül. Benne a fafejű fafejű Pinocchio, egészen úszragasz érkedik majd a Seal. A rock nagykövete, kérem szépen, és a rockvillám 20 órától a Bitangyarádő műsorán.

Szorkenszív, ez a Bitangyor Rádió, benne a Fafejő, Fafejő, Pinolki, és persze benne a műsorban címes Lágerek 45-ös fordulaton. Egy megújult weboldal, bitangyorradio.com, a cím persze változatlan. Gyere te is nézz fel hozzánk, nézz körül. Hírek a nagyvilágból. Meg annyi fantasztikus régi műsor, kérem szépen a podcast menüpontban. Minden nap egy óra, kérem szépen a rock musika kedvelőjének, 11-től 12-ig, kérem szépen a Daily Rock Hour. A Bitangyor Rádióban, kérem szépen a szöveg nélkül, csak is egy órában. Tehát minden nap 11-től délig a napi rockkora a Bitangyor Rádióban.

Ugye lassan, de biztosan ugye ráfordulunk a finish részén, érkezik ugye 20-rától már. A Bütöngi Rádióban a rock nagykövetek, kérem szépen, Seal. Hiszen 20-rától a rock villám a Bütöngi Rádióban.

Egy igen, csak jól felismerhető krem szépen, ez Tóth Kétkene Wolterman hangszerelése. Big Fanna formáció neve. És a Blimit on the Boogie, ha Bitangy Rádióban. Ugye itt van a körünkben a nagy keverőgép, aki bizony-bizony mindig meg-meg keverte a nagymama lekvárját, vagy éppen a nagymamát keverte meg. Hát ezt is, azt is kérem szépen, egy kicsit ezt, egy kicsit azt. A receptnál egészen különleges, kérem szépen. Ő nem más, mint ugye Wolf, aki érkezik vissza a hétvégén, ha minden igaz. És a nyúl nem fogja őt is megenni. MZ Zaren Drill McCoy.

0: Ugye jól is, mert ugye Pep Tronic féle sláger, ugye a Pump Up the Jam tűnik fel ebben a felvételben. MC Zar and Real McCoy, és persze a cím sem persze véletlenül Pump Up the Jam. MC Zar and Real McCoy. Ugye lassan, de biztosan ráfordulunk a finish részre, érkezik ugye 20 órától már Seal és a Rock Villám. És hát kedves Wolfi barátom, mielőtt ugye tévedésbe esnél, szeretném benned elültetni minden két hét kizáróan azt a tényt, hogy bizony-bizony a nyúl a legerősebb állat.
1: Az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, te, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csípte meg. Hát nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ott bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól beleharapott a fenekébe. A farkas azt hitte, kicsi dolgot csípte meg. Hát renézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb alatt az oroszlánot, bocsánatot kertéssel somfortán. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fennek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezletben, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.

Szóval, kedves Wolfi barátom, tehát mint a tény, az tény. A nyúl volt a haláláig legerősebb állat a Bitangyó Rádióban is. És persze lassan a búcsúzom. Hiszen 22. 20-szorától Szíl és a Rockvillám.

0: És uraim, ez volt mára a Slágerek 45-ös fordulaton Hanzi Zoltán műsora. Érkezik 20 órától Szill és a Rockvillám, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Telefon és a Simple Song. Hölgyeim és uraim, lányok és rácok, lányok és asszonyok. This is the Bitangyo Radio Station.

Hogy műsorra miért kezdjék az a felvétel, mert igazából lehetne az én himnuszom is egyben. Fantasy és a singer man, vagyis az énekes ember. Hey! Nyisd ki az ablakot! Élvezzük a napfényt! Élvezzük a dallamokat! Mert ez a Bitangyó Rádió! Hát figyelj! És énekelj! Hey! Sing, sing a man, and play that song! Play what you dance! Sing, sing a man, what you sing, sing a man! Play what you dance.

0: egyik király a kastélyból. A kis fafejű fafiú. Mondom, a kis fafejű fafiú.
1: Igen, is feleséges úr.
0: Egy vidám dal, hiszen elindult a hét, kérem szépen a hétfővel. Hey!

Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben kitüntető figyelmetemet 2 órában. Ez volt már a Fafajó Pinocchio műsora. Ennek címes lágerek 45-ös fordulaton. Egyedik 20 órától Seal. És a Rock Villám, kérem szépen itt a Bitangyó Rádióban.

0: Szóval köszönöm szépen még egyszer mindenki, megtisztelő. És egyben kitüntető figyelmét, mert 2 órában ez volt át mára a Fafé-Fafé Pinokkió műsora. Legközelebb ugye velem majd a szerdán 18 órától Maxi Sensation élőben a Twitch-en és a Facebookon.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez itt a Rockvillám velem Szillel. Este 10 óráig vagyok veletek. Várok mindenkit ide a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel, jó, kötőjel, radio.com.

Kedves Pinokio, engedd meg, hogy megköszönjem az elmúlt 2 órai adásodat. Én tök jól derültem, mert olyan zenéket hallottam, ami számomra is ismerősek voltak, és végre én is tudtam valamihez fonódni, úgymond, ugyebár, mert hogy amiket te leadtál zenéket, egy csomó együttes feldolgozta, úgyhogy inspiráltál úgy rendesen a mai este folyamán, úgyhogy kellemes pihenést neked, és ha van kedved, akkor tarts velünk itt a Pitangyó Rádió chat falán.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown.
2: Jelentem, levegő az van, lesz és volt is. Figyelj, fülelj!

Kalleós, szép rockvillámos estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. Én még mindig Szil vagyok, ez itt a rockvillám. Üdvözlök minden kedves külső hallgatót, minden kedves cseteken lévő emberkéket. 2026. augusztus 17-e van. Hétfői napocska, Jácint névnapja. Minden Jácintnak boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog szülinapot kívánok. Bizony-bizony eljött a hétfő este, hát remélem vártátok. Megsugom nektek, én vártam nagyon, bizony-bizony. A hétvége is jó volt, ugye, jó meleg volt, ma se volt azért az a dög hideg, de ugye meg kellene piszkálni itt Budapesten egy picit a felhőket, mert egész nap be van borulva, de nem akar esni, ugye? Egy jó kiadós zuhé kellene már, állítólag estére mindenhol lesz eső, úgyhogy aki teheti, álljon ki az esőre. Na jó, csak vicceltem. Üdvözlöm a Bitangyó Rádió chat falán ma az elmúlt két órai adásban lévő kollégát, illetve főnökömet, kedves Pinokkiót, aztán itt van Roni, Bobby, Artuditu, Békatka, Bobo, Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, János, Nefertiti, Szürke, Kisegér, aki minden lukba belefér, és kedves Zorka, nagy puszi nektek. Hát igen, bizony, bizony, piszkáljátok meg azokat a felhőket, piszkáljuk meg őket, mit szóltok hozzá egy kis rock zenével. Hát érdekes zenét hozok, ne feledjétek el, és elég sokáig fog tartani, de megéri végig hallgatni, én azt gondolom, azt mondom nektek, úgyhogy csapjunk a lecsóba. Egy kis Michael Jackson Earth songja érkezik, aztán érkezik Purple Rain, Prince rock balladája kicsit feldolgozva, aztán lesznek még meglepetések a mai est folyamán, úgyhogy csapjunk is bele, na gyerünk!

hajszitek, hanem ráz a hideg. Nem azért, mert fázom. Volt szerencsém Michael Jackson koncerten lenni, és pont a History turnén, és ez pont a History egyik feldolgozása. Úgyhogy hát igen, Michael Jackson az Michael Jackson.

Hát bizony, az nem most volt, jó pár évvel ezelőtt, sajnos. De hát minden jó ember elmegy, sajnos, ez van. Itt is van a következő Prince feldolgozás például. Ő is mekkora zenész volt, ugyebár. Blue, with all my heart, I love you.

Hát kérem, mekkora zene lett ez is, ugye? Jaj, de jó volt hallgatni őket, ugye, ugye? Hát kérem szépen, már megérte meghallgatni a Rockvillámot veletek együtt, hogy együtt vagyok, mert én ugye nem hallgatom meg végig a zenéket, mikor szerkeztem őket, hát egy csomó időm rámenne, úgymond. Na, de az biztos, hogy ahol elérhetőek vagyunk, az a Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, ez a mi oldalunk, chat oldalunk is egyben, úgyhogy várunk mindenki csak szeretettel a chat falunkra. Aztán ugye, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, a www.porbolletten.hu oldal és a heavenface.com oldal. Itt is ugye hallhatóak vagyunk, meg itt is vagyok a heavenface-eseknél. Ironella, Menta, Mac, aztán Zolka, Kicsilány, Csabi, Apex, Baborka, Bo, Ironella, Julcsi, Little Evil Devil, Piszok, Red Jocks, Sunny, aztán itt van kedves Vadrózsa, Aktív Csaj, nagy puszi neked is, és akik itt vannak a társalgóba, közel 74-en vagytok, úgyhogy kellemes rockvillám hallgatást kívánok mindannyiutoknak itt is, a heavenface.com oldalon is, úgyhogy figyelek mindenhova. És hát üdvözlöm azokat, akik éppen bekapcsolták a Bitang Your Rádiót, hát hello bello, ez itt a Rockvillám. Hát most kérem szépen, jön egy olyan zene, amire összetettem a két kezem, ugyanis Leonard Cohen-től hozok egy blues rock zenét. Elvileg új zenéket hoztam, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Halleluja érkezik!

Hey ho, honey ho, hát sokan jeleztétek, hogy tetszik a dal, jó a szövege, jó hangja van Katinak, hát Katinak mindig jó hangja van. Hát remélem a következő előadót is szeretni fogjátok, igaz, már nem most kezdte, és hát magyar előadó, és hölgy az illető ráadásul, de még mielőtt felkonferálnám, üdvözölném a akik éppen bekapcsolták a Bitangyó rádiót, és hát ne felejtsétek el, holnap is érkezek, 16 órától lazulni fogunk, és csupa-csupa jó zenéket hozok egész héten. Úgyhogy hát csapjunk is bele a következő zenébe. Az előadó Zanzibár, és a dal címe Mi van? Ez egy olyan dal, hogy hát, igen. Na mi van? Igen. Vagy a Mizu. Ugye, ugye? De közben azt a hírt is kaptam, hogy végre esik az eső. Halleluja! Bizony. Aztán érkezik majd Rammstein is egy érdekes zenével. Egy Industrial, Dark Industrial Metal Song-on. Vadi új 2026-os Figyelj Fülej!

Halliho, hát igazán remek kis zenét csinált nekünk Red Jocks. Take Me Back a dal címe, igazán kellemes zenét hallgathattunk tőle. Köszi szépen, hogy oda adtad, adományoztad nekem. És hát ugye a legtöbb zenéje nálam van, ugye? Nem adom senkinek. Nos, kérem szépen, ugye az emberek mindig optimisták, legalábbis azok szoktunk lenni. Én azt szoktam mondani, hogy minden rosszban van valami jó, ugye? Hát ritka az ilyen, de igaz. Nos, hát jön két érzelmes rockzene, magyarul fog szólni, úgyhogy mindenkinek váljék egészségére, figyelj, fülelj!

A következő dal címe Még van egy utam. Hát szerintem mindenkinek van egy-egy útja. Ugye? Hát csak ki tudja, hogy hova, merre.

Hamarosan érkezik Edda művek, Vadi új zenéje. A dal címe Szeretkezni minden mennyiségben. Hát, fogadjátok meg a tanácsomat. Az adás után minden mennyiségben.

Szóval adás után kezeket a paplan alá mindenkinek majd. Dehogy rossz a füled.

Hát kedves szürke kisegér, miattam lehet Szex 69-es is az együttes neve. Mit bánom én? Ha egyszer jó, akkor jó. Akkor átnevezzük, jó? Na, érkezik Edda!

Hú, gyerekek, már jár a lábam idegességembe. Fölkúrt ez a zene. Na hát kérem szépen, ideje lesz lenyugodnom szerintem nekem is, és hát nektek is kicsit felspanolt ez a zene. Eddártól nem ezt vártam, valljuk be. Ez a kezdjétek el, hogy ez a legújabb Edda albumról van, és az a címe Szeretkezni minden mennyiségben. Gondoltam, tök jól szól, és ráadásul remélem énekel benne, de hát nem. Na majd legközelebb azért én belehallgatok ebbe is, meg abba is. Nem járja ez. Minden esetre vége a zenének. Most viszont olyan zenék érkeznek, amik... Hát megnyaltam a számot is. Egy nosztalgia, soft rock ballada itt a Bitang Jó Rádióban.

Érkezik Morgan Luna, jegyezzétek meg ezt a nevet, Morgan Luna, Never Good Goodbye, egy jó kis blues zene, Chelsea-tól izgi lesz.

Na, itt is van a nőszemély. Soul blues-t énekel a hölgy, Morgan Luna.

Hihetetlen hangja van ennek a hölgynek, ugye, ugye? Egy kis replika, magányos harcosok itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Hozok egy kis füstöt és egy acélt.
1: Nincs ami jó. Nekem te vagy a minden.
0: Csak azért, hogy érezzétek a törődést.

Jön is, már is érkezik az utolsó zeném nektek a blues tanyától. Ma este is blues van. És hát, hogy jó lesz a szövege, ígérem.

0: Ez a Bitang Jó Rádió.
1: Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok ma este. A Rock Villámot hallottátok. Holnap érkezek 16 órától. Lazulunk egy kicsit. Jó sokat. Készüljetek fel, mert nagyon sok zenét fog hozni holnap is. Úgyhogy hát kérem szépen, mindenkinek jó éjszakát kívánok. Ez volt a Rock Villám. Én meg Szil voltam. Hello, hello.